0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudom.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megsemmisült egy vadászgép. Sokan dolgoztatnak feketén. Először egy színpadon a két jeles színművész. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Átmenetileg felfüggesztették a magyar Gripenek kiképzési repüléseit. A légvédelmi készenléti szolgálatot azonban továbbra is ellátják, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter azután, hogy megsemmisült egy magyar vadászgép Szolnoknál. A Gripen gyakorlás közben műszaki hibát jelzett, ezért a vezető megpróbált leszállni. A jármű honvédségi területen ért földet, majd kigyulladt. A pilóta még tudott katapultálni, de gerinc sérülést szenvedett. A baleset okát továbbra is vizsgálják. Sokan még mindig feketén foglalkoztatnak alkalmi munkásokat. A NAV arra figyelmeztet, a dolgozókat minden esetben még a munkakezdés előtt kell bejelenteni a hatósághoz. Ennek elmulasztásáért alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, és az üzletet is bezárhatják. A bejelentés az interneten, mobil alkalmazással vagy a 185-ös ingyenes telefonszámon is elvégezhető. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése.
1: Először együtt egy színpadon Alföldi Róbert és Tóth András. Kettőjük főszereplésével mutatja be a Furcsa pár című vígjátékot szeptemberben a Centrál Színház. A produkciót 8 teltházas Szigligeten tartott premier előtti előadás előzte meg. Neil Simon 1965-ben írt műve Két barát, Oscar és Félix kapcsolatáról szól, akik szinte mindenben különböznek egymástól. Összeköltözésük ezért is, vagy ennek ellenére számos komikus helyzetet eredményez. Átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és a térségünk egyes részein késő délutántól záporok érkezhetnek. A szél olykor megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül valószínű. Holnap visszatér a hőség, csak elszórtan fordulhat elő enyhülést adó csapadék. Keleten erősödik meg a légmozgás. A friss hajnalt követően 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön ránk tör a kánikula, 29 és 35 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: lennék ott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Több vonat menetrendje

0: Jósul. Áramszünetek lesznek Heves vármegyében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 25-e van, kedd. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta el rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
1: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
0: Pályakarbantartás miatt augusztus végétől több 60 érintő vasútvonalon is változik a közlekedés, közölte a MÁV. Mint írták, augusztus 29-én a késő esti Budapest felé tartó 3191-es személyvonat csak Gödöllőtől közlekedik a keleti pályaudvarig. Ezért 60 és Gödöllő között kimarad. Augusztus 30-ától november 3-áig a Budapest 60 és a 60 Szolnok vonalon is módosított menetrend lesz érvényben. A Szerencs felé utazóknak további változásokra kell készülniük. Augusztus 30-a és szeptember 8-a között az Intercity vonatok helyett Miskolc és Szerencs, a személyvonatok helyett pedig Hernádnémeti, Bőcs és Szerencs között pótlóbuszok járnak. Miskolc és Debrecen között közvetlen buszjáratokat is indítanak. A MÁV azt kéri, hogy az utasok indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Tervezett áramszünetekre kell készülni a héten Heves vármegye több településén az elektromos hálózat karbantartása miatt. Holnap a Lőrinci út mentén, csütörtökön pedig a Babics és a Hegyalja utca egyes részein kell áramszünetre számítani. A héten Egerben, Markazon, Gyöngyösön, Andornaktáján és Parácsasváron is dolgoznak a hálózaton. Az MVM Émász arra figyelmeztet, hogy a munkálatok idején a szolgáltatást a meghirdetett időpontnál korábban is visszakapcsolhatják, ezért a vezetékeket végig feszültség alatt állónak kell tekinteni. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta el rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetője.
2: Magánfőzőként párlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 litert jelent.
0: Új kettős keresztet avattak Egerben a Baktai út és a Kisasszony út kereszteződésében. Az alkotás a Felső Károlyváros fertájmestereinek kezdeményezésére, a helyi közösség összefogásával készült el. A Kis István fafaragó által készített kettős keresztel a magyar keresztény hagyományok és a nemzeti örökség előtt tisztelegnek. A fertájmesterek másfél éven keresztül dolgoztak a megvalósításon, megtervezték és megszervezték a felállítást, valamint előteremtették az ehhez szükséges forrásokat. A jövőben az alkotás környezetének gondozását is vállalják. A kettős keresztet az ünnepélyes átadáson Ayler Gellért plébániai kormányzó áldotta meg, írja az egerhírek.hu. A Hevesi Csillagvirág Népművészeti Egyesület kapta a 2026-os évműhelye díjat a közepes létszámú tagszervezetek kategóriájában. A Népművészeti Egyesületek Szövetségének elismerését Budapesten a 40. mesterségek ünnepén adták át. A 2004-ben alakult közösség elsősorban a tárgyalkotó népművészet, azon belül a palóc hagyományok felkutatásával, megőrzésével és továbbadásával foglalkozik. Tagjai egyebek mellett szövéssel, palóc hímzéssel, fafaragással, fazekassággal, valamint népi bútorok és babák készítésével őrzik a régi mesterségeket. Az egyesület a Hevesi mellett bodonyi, recski és mátraderecskei alkotó közösségeket is összefog, továbbá műhelyfoglalkozásokat és gyermektáborokat szervez. A díjat mestereik emlékének ajánlották. Olvasható a hevesihírportál.hu oldalon. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszóterek, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatott korábban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Közel 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valamilyen jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Hogyha bármilyen probléma már talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltetők felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
0: Egész napos családi programokkal várják az érdeklődőket szombaton a 60-i Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumban. Az Országos Vadász Gyereknapon a természet és az állatvilág játékos bemutatása kerül a középpontba. A gyerekeket egyebek mellett állatsimogatóval, madársulival, solymász és íjász bemutatóval, népi játszótérrel, pónilovaglással, valamint vadászkutyás foglalkozással várják. Délelőtt bűvészműsort és Vadkaland című előadást láthat a közönség, délután pedig Grillus Filmos és Singviki is színpadra lép. A programhoz hagyományőrző bemutatók, látványfőzés és természetvédelmi foglalkozások is kapcsolódnak. A rendezvény ingyenes, olvasható a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum honlapján. Dobogós helyezést ért el a ceglétfürdői sakversenyen a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola egyik diákja. Az első osztályos Tóth Zsombor István a második helyen végzett az alsó tagozatosok korcsoportjában. A megmérettetésre összesen 42-en jelentkeztek, a résztvevők pedig három kategóriában, az alsó és felső tagozatosok, valamint a középiskolások és felsőoktatási hallgatók között mérhették összetudásukat. A Gyöngyösi intézményben évek óta kiemelt szerepet kap a sakkoktatás. Az iskola a Sakkpalota program referencia intézménye, és 2019 óta szakmai napokat is szervez a módszer iránt érdeklődőknek. Írja a Gyöngyös Ma. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumizással is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak korábban elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
3: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet beszélni. Is, és érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
0: Változékonyabb időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett többször erősen megnövekedhet a felhőzet. Záporok és zivatarok is kialakulhatnak a térségben. A délutáni hőmérséklet 25-26 fok körül alakulhat. A csapadék után azonban gyorsan visszatér a melegebb idő. A következő napokban egyre több napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik és ismét elérheti a 30 fokot.
4: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: A nap szomorú híre, hogy pontosan egy hét múlva, szeptember 1-én kezdődik a tanév. Jó reggelt kívánok augusztus 25-én, kedden, sok boldogságot a Lajosoknak, a Patriciáknak és a szülinaposoknak is. 10 perccel múlt 6 óra, Maxim Levente vagyok, és mindjárt indítom a Cut and Move slágerét, Get Serious. Előtte még Nagy Adri énekel, most pedig a Black Eyed Peas jön, a Don't Lie-el. Jó reggelt!
4: Best FM.

Rádió FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 25-én kedden a hamburger, a citromos viszki és a banánhajó világnapján. Aki pedig névnapos, szülinapos ismerősét szeretné fölköszönteni, megteheti. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Pontosan egy hét múlva kezdődik az iskola, akkor biztosan nagyobb lesz a tumultus az utakon, de ha most is dugó, baleset van valahol, a közlekedési info is ugyanide jöhet. Armand van Helden My My My című dalában megyünk.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, rögtön fél hét jönnek a friss hírek. Egyébként azt látom, hogy újból melegszik vissza az idő. Csütörtökön és pénteken megint kánikula lesz, a pénteken lesz a legmelegebb, aztán szombaton egy újabb érkező hidegfront hűsíti majd a hőséget. De hogy pontosan milyen időnk lesz addig, így ma is, kiderül a hírek végén, amelyet a French Affair Sexy című dala követ.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Gellér legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Több vonat menetrendje módosul. Áramszünetek lesznek Heves vármegyében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 25-e van, kedd. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta-e rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
1: Pályakarbantartás miatt augusztus végétől több 60 érintő vasútvonalon is változik a közlekedés, közölte a MÁV. Mint írták, augusztus 29-én a késő esti Budapest felé tartó 3191-es személyvonat csak Gödöllőtől közlekedik a keleti pályaudvarig, ezért 60 és Gödöllő között kimarad. Augusztus 30-ától november 3-áig a Budapest 60 és a 60 Szolnok vonalon is módosított menetrend lesz érvényben. A Szerencs felé utazóknak további változásokra kell készülniük. Augusztus 30-a és szeptember 8-a között az Intercity vonatok helyett Miskolc és Szerencs, a személyvonatok helyett pedig Hernádnémeti, Bőcs és Szerencs között pótlóbuszok járnak. A MÁV azt kéri, hogy az utasok indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Tervezett áramszünetekre kell készülni a héten Heves vármegye több településén az elektromos hálózat karbantartása miatt. Holnap a Lőrinci út mentén, csütörtökön pedig a Babics és a Hegyalja utca egyes részein kell áramszünetre számítani. A héten Egerben, Markazon, Gyöngyösön, Andornaktáján és Parácsasváron is dolgoznak a hálózaton. Az MVM IMASZ arra figyelmeztet, a vezetékeket végig feszültség alatt állónak kell tekinteni. Változékonyabb időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett többször erősen megnövekedhet a felhőzet. Záporok és zivatarok is kialakulhatnak a térségben. A délutáni hőmérséklet 25-26 fok körül alakulhat. A csapadék után azonban gyorsan visszatér a melegebb idő. A következő napokban egyre több napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik és ismét elérheti a 30 fokot.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét második napján, a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarja majd. A Dunántúlon és az ország középső tájain záporok, zivatarok alakulhatnak ki, ezek estére kelet felé haladnak tovább. A maximum 24-33 fok között alakul. Nem sokára a Savage Garden, előtte még az Irie Mafia, most pedig Amy Winehouse folytatja a kedreggelt, You Know I'm No Good című.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok. Az úton lévők küldhetik a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Én pedig készülök cserébe, spanyol tengerparti hangulattal. Negrokán Kádavez, és jön majd Vastag Csaba is.
2: Vár, hogy kérném, úgy sem felnél.
1: Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Kettős keresztet avattak Egerben. A Csillagvirág Népművészeti Egyesület lett az év műhelye. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 25-e van, kedd.

0: Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni. Mondta el rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetője.
1: Magánfőzőként tárlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 litert jelent.
0: Új kettős keresztet avattak Egerben a Baktai út és a Kisasszony út kereszteződésében. Az alkotás a Felső Károlyváros fertájmestereinek kezdeményezésére a helyi közösség összefogásával készült el. A Kis István fafaragó által készített kettős keresztel a magyar keresztény hagyományok és a nemzeti örökség előtt tisztelegnek. A fertájmesterek másfél éven keresztül dolgoztak a megvalósításon, megtervezték és megszervezték a felállítást, valamint előteremtették az ehhez szükséges forrásokat. A jövőben az alkotás környezetének gondozását is vállalják. A kettős keresztet az ünnepélyes átadáson Ayler Gellért plébániai kormányzó áldotta meg, írja az egerhírek.hu. A Hevesi Csillagvirág Népművészeti Egyesület kapta a 2026-os év műhelye díjat a közepes létszámú tagszervezetek kategóriájában. A Népművészeti Egyesületek Szövetségének elismerését Budapesten a 40. mesterségek ünnepén adták át. A 2004-ben alakult közösség elsősorban a tárgyalkotó népművészet, azon belül a palóc hagyományok felkutatásával, megőrzésével és továbbadásával foglalkozik. Tagjai egyebek mellett szövéssel, palóc hímzéssel, fafaragással, fazekassággal, valamint népi bútorok és babák készítésével őrzik a régi mesterségeket. Olvasható a hevesihírportál.hu oldalon. Átmenetileg hűvösebb és csapadékosabb idő érkezik térségünkbe. A felhők mellett rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Több helyen kialakulhat zápor vagy zivatar. Napközben nagyjából 24 fokig melegedhet a levegő. Ezután fokozatosan szárazabbra és naposabbra fordul majd az idő. A nappali felmelegedés is napról napra erősödik. A hét második felére visszatér a 30 fok fölötti nyári meleg.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként az időközben három tagúra fogyatkozott Pussycat Dollzal, Nicole Scherzinger, Kimberly Watt és Ashley Roberts pedig szeptember 9-én indulnak turnéra. Hozzánk legközelebb Prágában láthatóak majd szeptember 23-án. Szól már is a Buttons, 7 óra elmúlt, jó reggelt, Maxim Levente vagyok.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 25-én kedden. Ezen a napon született méghozzá 575 évvel ezelőtt Kolumbusz Kristóf, itáliai származású utazó, tengerésztiszt, az amerikai kontinens 1492-es felfedezője. Hamarosan még több info, érdekesség augusztus 25-éről. Most Eminem folytatja a Lose Yourself-el.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: FM, a legjobb zenék a hét második napján. 24-33 fok, sok napsütés várható a nap első felében. Délután nyugat felől záporok, zivatarok jönnek majd. Részletes időjárás jelentés és további friss infók a hírekben, amelyet a Backstreet Boys dala követ majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ellenőrzéseken megbukott játszóterek. Országos vadász gyereknapot rendeznek 60-ban. Gyöngyösi kisdiák sikere a ceglétfürdői sakversenyen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszóterek, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatott korábban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3000 játszótéri eszköz vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valami a jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltetők felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
1: Egésznapos családi programokkal várják az érdeklődőket szombaton a 60-i Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumban. Az Országos Vadász Gyereknapon a természet és az állatvilág játékos bemutatása kerül a középpontba. A gyerekeket egyebek mellett állatsimogatóval, madársulival, solymász és íjász bemutatóval, népi játszótérrel, pónilovaglással, valamint vadászkutyás foglalkozással várják. Délelőtt bűvészműsort és Vadkaland című előadást láthat a közönség, délután pedig Grillus Vilmos és Sindiki is színpadra lép. A programhoz hagyományőrző bemutatók, látványfőzés és természetvédelmi foglalkozások is kapcsolódnak. A rendezvény ingyenes, olvasható a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum honlapján. Dobogós helyezést ért el a ceglétfürdői sakversenyen a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola egyik diákja. Az első osztályos Tóth Zsombor István a második helyen végzett az alsó tagozatosok korcsoportjában. A Gyöngyösi intézményben évek óta kiemelt szerepet kap a sakkoktatás. Az iskola a Sakkpalota program referencia intézménye, írja a Gyöngyös Ma. Változékonyabb időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett többször erősen megnövekedhet a felhőzet. Záporok és zivatarok is kialakulhatnak a térségben. A délutáni hőmérséklet 25-26 fok körül alakulhat. A csapadék után azonban gyorsan visszatér a melegebb idő. A következő napokban egyre több napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik és ismét elérheti a 30 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a fem a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 25-én kedden Lajos Patrícia napjában. Sok boldogságot névnapos, szülinapos beszthallgatóinknak. 1930-ban ezen a napon született Sean Connery, skót színész, James Bond első megformálója. 1949-ben a mai napon született Gene Simmons, magyar származású amerikai basszusgitáros énekes, dalszerző, a Kiss alapító tagja. August 28 megszületett Tim Burton, amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, producer, akinek olyan filmeket köszönhetünk, mint a Beetlejuice, Kísértett história, az Ollókezű Edward vagy a Támad a Mars. 1961-ben a mai napon született Billy Ray Cyrus, amerikai énekes, gitáros, dalszerző, Miley Cyrus édesapja. A sor pedig a 88-as születésű Alexandra Burke zárja, a Brit X-Faktor 2009-es győztese. Sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Több vonat menetrendje módosul. Áramszünetek lesznek Hevesvár megyében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 25-e van. Kett. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körtej és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári

0: szájnyat. Mondta el rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
1: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
0: Pályakarbantartás miatt augusztus végétől több 60 érintő vasútvonalon is változik a közlekedés, közölte a MÁV. Mint írták, augusztus 29-én a késő esti Budapest felé tartó 3191-es személyvonat csak Gödöllőtől közlekedik a keleti pályaudvarig. Ezért 60 és Gödöllő között kimarad. Augusztus 30-ától november 3-áig a Budapest 60 és a 60 Szolnok vonalon is módosított menetrend lesz érvényben. A Szerencs felé utazóknak további változásokra kell készülniük. Augusztus 30-a és szeptember 8-a között az Intercity vonatok helyett Miskolc és Szerencs, a személyvonatok helyett pedig Hernádnémeti, Bőcs és Szerencs között pótlóbuszok járnak. A MÁV azt kéri, hogy az utasok indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Tervezett áramszünetekre kell készülni a héten Hevesvár megye több településén az elektromos hálózat karbantartása miatt. Holnap a Lőrinci út mentén, csütörtökön pedig a Babics és a Hegyalja utca egyes részein kell áramszünetre számítani. A héten Egerben, Markazon, Gyöngyösön, Andornaktáján és Parádsasváron is dolgoznak a hálózaton. Az MVM IMASZ arra figyelmeztet, a vezetékeket végig feszültség alatt állónak kell tekinteni. Változékonyabb időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett többször erősen megnövekedhet a felhőzet. Záporok és zivatarok is kialakulhatnak a térségben. A délutáni hőmérséklet 25-26 fok körül alakulhat. A csapadék után azonban gyorsan visszatér a melegebb idő. A következő napokban egyre több napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik és ismét elérheti a 30 fokot.
2: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: De előbb egy közlekedési info. Tamástól tudjuk, hogy Pécs közelében az 58-as főúton az M60-as csomópontnál két autó ütközött a Harkány felé vezető sávokat. Lezárták. Köszönjük. 0620 55 55 155 hívható SMS Viber 5 perccel múlt 8. A hölgyek uralják ezt a fél órát legalábbis énekhang tekintetében. Jerry Halliwell, Zséda, Macy Gray és az Olive is jön. Jó reggelt! Max Levente vagyok.
2: Best FM, a legjobb zenék. Best

Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedés. Tamástól tudjuk, hogy az 58-as főúton Pécs közelében az M60-as csomópontnál két autó ütközött, a Harkány felé vezető sávokat lezárták, és Ádám szólt, hogy most nemrég történt baleset az M0-áson, az M1-es felé Dunaharasztinál. Ott 3-4 kilométeres torlódásra kell készülni. Jó utat! Ha dugó baleset van, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jön az Afromedúza a Besten. Jó reggelt! Best.

Ezt a fel a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, rögtön fél 9. augusztus 25-én kedden, 24-33 fokra délután, délnyugaton, nyugaton, záporokra, zivatarokra, egyébként pedig napsütéses, néha gomoly felhős időre kell készülnünk. Még több friss info és részletes időjárás jelentés a hírek végén, aztán Sola Alma énekel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Kettős keresztet avattak Egerben. A Csillagvirág Népművészeti Egyesület lett az év műhelye. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 25-e van, kedd. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta el rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetője.
2: Magánfőzőként tárlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 litert jelent.
1: Új kettős keresztet avattak Egerben a Baktai út és a Kisasszony út kereszteződésében. Az alkotás a Felső Károlyváros fertájmestereinek kezdeményezésére, a helyi közösség összefogásával készült el. A Kis István fafaragó által készített kettős keresztel a magyar keresztény hagyományok és a nemzeti örökség előtt tisztelegnek. A fertájmesterek másfél éven keresztül dolgoztak a megvalósításon, megtervezték és megszervezték a felállítást, valamint előteremtették az ehhez szükséges forrásokat. A jövőben az alkotás környezetének gondozását is vállalják. A kettős keresztet az ünnepélyes átadáson Ayler Gellért plébániai kormányzó áldotta meg, írja az egerhírek.hu. A Hevesi Csillagvirág Népművészeti Egyesület kapta a 2026-os évműhelye díjat a közepes létszámú tagszervezetek kategóriájában. A Népművészeti Egyesületek Szövetségének elismerését Budapesten a 40. mesterségek ünnepén adták át. A 2004-ben alakult közösség elsősorban a tárgyalkotó népművészet, azon belül a palóc hagyományok felkutatásával, megőrzésével és továbbadásával foglalkozik. Tagjai egyebek mellett szövéssel, palóc hímzéssel, fafaragással, fazekassággal, valamint népi bútorok és babák készítésével őrzik a régi mesterségeket. Olvasható a hevesihírportál.hu oldalon. Átmenetileg hűvösebb és csapadékosabb idő érkezik térségünkbe. A felhők mellett rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Több helyen kialakulhat zápor vagy zivatar. Napközben nagyjából 24 fokig melegedhet a levegő. Ezután fokozatosan szárazabbra és naposabbra fordul majd az idő. A nappali felmelegedés is napról napra erősödik. A hét második felére visszatér a 30 fok fölötti nyári meleg.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: világ ellen.
1: Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 25-én kedden nem egyszerű pár helyen a helyzet, ha autózunk. Az egyik ilyen az M1-es Budapest felé, ahol Bicskénél az átterelt sávban lerobbant egy kis busz 3-4 kilométeres torlódást okozva. 5-6 kilométeres már a dugó az M0-áson az M1-es felé Dunaharasztitól, ott két autó ütközött, és dolgoznak az M7-esen Budapest felé Érdnél, ott is 1-2 kilométeren lelassul a pálya. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már csak egy hét maradt a vakáció végéig, vagy még egy hétig nyári szünet van. Ki melyiket választja? Aki az utóbbit, az magasra a kezeket. Throw your hands in the air, a Flip the Script-tel is nosztalgiázunk majd 9 után, amikor biztosan zenél a Back to Black is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ellenőrzéseken megbukott játszóterek. Országos vadász gyereknapot rendeznek 60-ban. Gyöngyösi kisdiák sikere a ceglétfürdői sakversenyen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszóterek, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió

0: Jó forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatott korábban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Közel 3000 játszótéri eszköz vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valamilyen jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Hogyha bármilyen probléma már talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltetők felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
0: Egész napos családi programokkal várják az érdeklődőket szombaton a 60-i Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumban. Az Országos Vadász Gyereknapon a természet és az állatvilág játékos bemutatása kerül a középpontba. A gyerekeket egyebek mellett állatsimogatóval, madársulival, solymász és íjász bemutatóval, népi játszótérrel, pónilovaglással, valamint vadászkutyás foglalkozással várják. Délelőtt bűvész műsort és Vadkaland című előadást láthat a közönség, délután pedig Grillus Vilmos és Sindi Kis színpadra lép. A programhoz hagyományőrző bemutatók, látványfőzés és természetvédelmi foglalkozások is kapcsolódnak. A rendezvény ingyenes, olvasható a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum honlapján. Dobogós helyezést ért el a Ceglétfürdői sapversenyen a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola egyik diákja. Az első osztályos Tóth Zsombor István a második helyen végzett az alsó tagozatosok korcsoportjában. A Gyöngyösi intézményben évek óta kiemelt szerepet kap a sakkoktatás. Az iskola a Sakkpalota program referencia intézménye, írja a Gyöngyös Ma. Változékonyabb időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett többször erősen megnövekedhet a felhőzet. Záporok és zivatarok is kialakulhatnak a térségben. A délutáni hőmérséklet 25-26 fok körül alakulhat. A csapadék után azonban gyorsan visszatér a melegebb idő. A következő napokban egyre több napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik és ismét elérheti a 30 fokot.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Élőkön George Michael dalával Flawless Go to the City, készül Lutrisha McNeil, Someone Loves You Honey, de hallhatjuk majd a Gorillazt, az E17-t és Janet Jackson-t is. Hello, jó reggelt, jó utat, jó pihenést a nyár finisében, 5 perc elmúlt 9, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: Best FM, a legjobb zenék.
4: Like no other.
5: Flawless, absolutely flawless.

Best FM a legjobb zenék, és valamit minden autósnak tudnia kell, aki az M0-áson halad az M1-es felé, de még nem érte el az M5-ös csomópontot. Ott le lehet hajtani, ugyanis ott a sor vége Dunaharasztinál történt baleset, 8-9 kilométeres a torlódás. Az utak hírei után időutazás, 1993-ban az East 17-nel a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Madonna és Britney érkezik, a pop nagyasszonya pedig nemrég Korfun ünnepelte születésnapját. A helyieket, a kisfalu lakóit pedig megkérték, hogy zárják be ablakaikat, valószínűleg azért, hogy megkíméljék Madonnát a kíváncsi szemektől. Gyaníthatóan a tiltás pedig még több kíváncsi szemet szült. Me Against the Music a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

Best FM a legjobb zenék. A pop királyával emlékeztünk a 90-es és 2000-es évekre, és jön egy újabb klasszikus ebből a korszakból, a Lady Marmalade, augusztus 25-én kedden, 27-32 fok napsütés délután, délnyugaton és nyugaton egy-egy zápor zivatar sem kizárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Köztük embertelenül jó dalokkal.
2: Valami annyira, annyira
1: és az embertelen dal 2022-es verziójával Geszti Pétertől, Lotfi Begitől és természetesen Presser Gábortól, és játszom majd Lisa Stansfield slágerét is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Több vonat menetrendje módosul. Áramszünetek lesznek Hevesvár megyében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 25-e van. Kett. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta el rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
1: Pályakarbantartás miatt augusztus végétől több 60 érintő vasútvonalon is változik a közlekedés, közölte a MÁV. Mint írták, augusztus 29-én a késő esti Budapest felé tartó 3191-es személyvonat csak Gödöllőtől közlekedik a keleti pályaudvarig, ezért 60 és Gödöllő között kimarad. Augusztus 30-ától november 3-áig a Budapest 60 és a 60 Szolnok vonalon is módosított menetrend lesz érvényben. A Szerencs felé utazóknak további változásokra kell készülniük. Augusztus 30-a és szeptember 8-a között az Intercity vonatok helyett Miskolc és Szerencs, a személyvonatok helyett pedig Hernádnémeti, Bőcs és Szerencs között pótlóbuszok járnak. A MÁV azt kéri, hogy az utasok indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Tervezett áramszünetekre kell készülni a héten Hevesvár megye több településén az elektromos hálózat karbantartása miatt. Holnap a Lőrinci út mentén, csütörtökön pedig a Babics és a Hegyalja utca egyes részein kell áramszünetre számítani. A héten Egerben, Markazon, Gyöngyösön, Andornaktáján és Parácsasváron is dolgoznak a hálózaton. Az

0: MVM IMASZ arra figyelmeztet, a vezetékeket végig feszültség alatt állónak kell tekinteni. Változékonyabb időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett többször erősen megnövekedhet a felhőzet. Záporok és zivatarok is kialakulhatnak a térségben. A délutáni hőmérséklet 25-26 fok körül alakulhat. A csapadék után azonban gyorsan visszatér a melegebb idő. A következő napokban egyre több napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik és ismét elérheti a 30 fokot.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Augusztus 25-én kedden 4 perccel 10 után Lajosok, Patriciák, szülinaposok, őket lehet ünnepelni. Mondok hívható SMS, Viber elérhetőséget, ez egy és ugyanaz a szám. 0620 55 55 155 és még több szám, zeneszámok. Martin Solveig, Rockin' Music, hamarosan Coolio dalt is hallgatunk, az óra Spillerrel és Sophie Alice Baxterrel indul.
1: Best FM.

FM a legjobb zenék, van szerencsém fölkonferálni egy kollégámat, mert hogy Mooni Love, az angol rapper és színésznő, napjainkban rádiós műsorvezető. 1990-ben megjelent It's a Shame című dalát indítom, egyébként kétszer is jelölték Grammy-díjra, és ő az első brit női hip-hop előadó, aki ezt a kitüntetést elnyerte.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, több autó ütközött az M5-ösön Budapest felé Ócsa térségében. A torlódás 5-6 kilométer. M3-as Budapest felé Bag és Gödöllő között mozgó munkavégzés miatt a belső sávot lezárták, a torlódás 1-2 kilométeres, és ugyanekkor az M0-ás déli szektorában Dunaharaszti térségében az M5-ös felé vezető oldalon szintén mozgó munkavégzés miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Rest FM a legjobb zenék, a 60-as éveket idéző, de 94-es sláger Edwin Collins dala a Girl Like You után. 2000 az évszám, Madison Avenue és a Who the Hell Are You folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között augusztus 25-én kedden, és ha kedd, akkor Funky szól a Night Shift-ben 6-tól Whiteboy-tól, 7-től DJ Hangyától a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Aki úgy érzi, egy kicsit alább hagyott a reggeli lendülete, az nincs egyedül.
2: Legyen valami pezsgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Legyen valami, jön majd a huligánzés a délelőtt utolsó órájában, sőt, bejárhatjuk a világot a Daft Punk-kal. Szól majd az Around the World, ha pedig útközben dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155-ös telefon.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ősszel elindul a várólisták csökkentését célzó program. Megszűnt a krízishelyzet a villamosenergia ellátásban. Állami megemlékezés lesz a Mohács 500 emléknapon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ősszel elindulhat a kórházi várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, ezt az egészségügyi miniszter közölte Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt jelezte, a beteg elégedettségi platformot is elindítják, emellett szeptemberben nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit is, és tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát. A tárcavezető arra is kitért, hogy 2027 elejétől önálló egészségügyi minőség ellenőrző hatóság működik. Majd. Már nincs krízishelyzet a hazai villamosenergia ellátásban, visszavonta a besorolást a MAVIR, mivel normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok biztosítják a villamosenergia rendszer egyensúlyát és a normál ellátást, közölték. Állami megemlékezést tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egésznapos program Mohácson és Sátorhelyen zajlik majd augusztus 29-én. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartáson emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Sátorhelyen maga a csata is megelevenedik majd. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együtt az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Edman Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalt utak, az úgynevezett via ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoz.

0: Tehát mind nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
1: Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, arrafelé előfordulhat zápor, délen akár zivatar is, másutt nem nagy az esély a csapadékra. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap kissé felhős, napos idő várható 27-32 fokos maximumokkal, csak elvétve fordulhat elő eső. Csütörtökön nagyrészt napos időre számíthatunk, a hét második felében ismét melegebb lesz.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A nu metal királyai népszerűbbek, mint valaha, és a Limp Bizkit amellett, hogy turnézik, arra is szakított időt, hogy stúdióba vonuljon és befejezze végre tavaly elkezdett 7. stúdióalbumát. Nagy az igény rá, hiszen 2021 óta nem hallottunk tőlük új anyagot. Most 2003-as Behind Blue Eyes című dalukkal indul a délelőtt utolsó órája.
2: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék. A Velszi énekesnő Donna Louise 96-os bemutatkozó dalával megy tovább a délelőtt utolsó órája, melynek eredeti címe az lett volna, hogy Lydia, ugyanis az inspirációt egy Love for Lydia című novella adta a szerzőnek, végül pedig a novellában is elhangzó I love you, always forever idézet lett a befutó.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Rest FM a legjobb zenék. Munkavégzés miatt torlódik az M3-as Budapest felé Kerekharasztól, úgy 6 kilométeren. Az M0-as az M5-ös felé Dunaharaszti térségében, az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között pedig több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni ott is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy nagyon vidám dallal, a Hey Soul Sisterrel, a San Francisco-i Train slágerével indul a Best délután, na és Majoros Ritával. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ősszel elindul a várólisták csökkentését célzó program. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Bronzérmes a magyar páros az öttusa VB-n. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ősszel elindulhat a kórházi várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, ezt az egészségügyi miniszter közölte Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt jelezte, a beteg elégedettségi platformot is elindítják, emellett szeptemberben nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit is, és tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát. A tárcavezető arra is kitért, hogy 2027 elejétől önálló egészségügyi minőség ellenőrző hatóság működik. Majd. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét napon felszólal. A képviselők csütörtökön a média tanács vezetőit jelölő bizottság létrehozásáról dönthetnek, majd szakképzési és igazságügyi törvénymódosításokat vitathatnak meg. Pénteken titkos szavazással választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Az augusztus utolsó napjára tervezett újabb rendkívüli ülés várhatóan elmarad. Már nincs krízishelyzet a hazai villamos energiaellátásban, visszavonta a besorolást a MAVIR, mivel normalizálódott a magyarországi villamosenergiarendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok biztosítják a villamosenergiarendszer egyensúlyát és a normál ellátást, közölték. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus, újabb fertőzéseket regisztráltak, de a térségben Észak-Macedóniában alakult ki a legsúlyosabb járványhelyzet. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 beteget azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. A fertőzést a szúnyogok közvetítik, emberről emberre nem terjed, és az esetek 80%-ában nem okoz tüneteket. Az idősek és a legyengült immunrendszerű betegek veszélyeztetett. Magyar bronzérem született az öttusázók világbajnokságán Kínában. A Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban szerezte meg a 3. helyet. A számban a dél-koreaiak győztek, és a fehér oroszok szerezték meg az ezüstérmet. Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, arrafelé előfordulhat zápor, délen akár zivatar is, másutt nem nagy az esély a csapadékra. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap kissé felhős, napos idő várható, 27-32 fokos maximumokkal, csak elvétve fordulhat elő eső. Csütörtökön nagyrészt napos időre számíthatunk, a hét második felében ismét melegebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot mindenkinek, igazán kellemes délutánt, így kedden is, és szó szerint délután.

0: után. Néhány percen Majoros Rita vagyok, jó étvágyat azoknak, akik éppen ebéd közben hallgatják a Best FM-et, nekik szól majd a Chocolate Puma és az Always and Forever. A desszert mellé pedig a train elindul az óra, jön a Hazel Sister, én pedig csodás napot kívánok mindenkinek, töltsük együtt!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Hát szép délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy eddig egészen jól alakult a kedd, és hogy velem töltik a délután néhány óráját. Én délelőtt ilyen nagy mosással, meg takarítással voltam elfoglalva, miközben sorozatot néztem. Nem tudom önök, hogy vannak veled, de nekem kell valami, ami szól úgy a háttérben a takarítás közben, hogy úgy ellehessek a gondolataimmal. És nagyon régen volt olyan sorozat, amire annyira rá tudtam kattanni, mint most a Chicago Medre, egy jó kis kórházas sorozat. Egyébként már egészen régi. Én valahogy még most futottam bele, és egyszerűen alig bírtam abba hagyni. De hát ugye jöttem, és hoztam a legjobb zenéket a mai délutára is. Például Melanie C dalát, jön a Never Be The Same Again. Itt lesz Mark Ronson is, az Uptown Funk-kal, Bruno Mars-szal. Most pedig egy igazi, ilyen életigellő dal érkezik Bob Marley-től. Ez a Sun Is Shining, hamarosan napkérdését is hozok, illetve mindenféle információt, úgyhogy szép délutánt mindenkinek. Sun Is Shining!

0: Best FM a legjobb zenéket. Délután is elég sokan vannak és lesznek is még az utakon, úgyhogy folyamatosan jövök a közlekedési információkkal, de tudják, mi dolgozunk ma is együtt, utazunk együtt. Ha látnak valamit az utakon és info lehet a többi autózónak, akkor írjanak vagy hívjanak a számunk 0620 55 55 155. Mozgó munkavégzés mellett dolgoznak a belső sávban, ezt az infót kaptam, méghozzá az M0-as autóút déli szektorában, Dunaharasztinál. Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 21-es és a 23-as kilométerek között. Itt a munkaterület mögött több kilométer hosszan lassulás, torlódás van. Az M5-ösön Budapest felé Örkény és Újhartyán között pedig az 50-es és a 42-es kilométerek között sövényt vágnak, a belső sávban itt is mozgó munkavégzés mellett, úgyhogy a munkaterület mögött most már legalább 4 kilométert is meghaladta a torlódó kocsisor. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek tehát infója van, ide várom. Nagyon köszönöm, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: El is röppent egy óra a délutánból, úgyhogy pár perc múlva egy óra lesz. Friss híreket hallgatunk, aztán jó zenéket. 90-es, 2000-es évek, úgyhogy jön majd Honey biztos a pánik. És aztán eszeveszett tánc, és a Shaft, na meg a Mucho Mambo Sway.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak a mentők kiérkezési adatai, ismerjük fel, ha csalók telefonálnak, állami megemlékezés lesz a Mohács 500 emléknapon. Villányi Eszter vagyok. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Konstantinovics Miklós, az OMS megbízott főigazgatója jelezte, a 15 perces kiérkezési idő eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. A stat.mentők.hu már elérhető, az oldalon havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában 26,4 perc volt az országos kiérkezési idő. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekmény típus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének. Ilyet a hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
2: Rendőrség megvizsgált ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és föl kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozók arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
1: Állami megemlékezést tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egésznapos program Mohácson és Sátorhelyen zajlik majd augusztus 29-én. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartáson emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Sátorhelyen maga a csata is megelevenedik majd. Magyar bronzérem született az öttusázók világbajnokságán Kínában. A Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban szerezte meg a harmadik helyet. A számban a dél-koreaiak győztek, és a fehér oroszok szerezték meg az ezüstérmet. Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, arrafelé előfordulhat zápor, délen akár zivatar is, másutt nem nagy az esély a csapadékra. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap kissé felhős, napos idő várható, 27-32 fokos maximumokkal, csak elvétve fordulhat elő eső. Csütörtökön nagyrészt napos időre számíthatunk, a hét második felében ismét melegebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után járunk, lassan 4 perccel, megy tovább a délután a jó hangulat és a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéi. Shift, Mucho Mambo Sway, remélem jöhet egy kis mambo, de itt lesz a Destiny's Child, és jön majd George Michael, és a Moloko is a Sing It Back-kel, Shaggy pedig Rick Rock-kal indítja az órát. Jön az It Was a Me. Szép napot!
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Best FM. Yo, man. Yo. Open up, man. Girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know?
5: Nah.
4: I don't know what to do.
5: Say it wasn't you.
4: All right.

Best FM-mal legjobb zenék. Meg is hoztam a napkértését. Itt vagyunk lassacskán, a nyár vége feléhez közelítve. Nagyon sokan voltak nyaralni az elmúlt hónapokban. Sokan, vagy sokaknak még hátra van a nyaralás. Én bevallom őszintén, én jobban szeretek ilyen elő- és utószezonban nyaralni. Nekem akkor egy kicsit nyugisabb, de ma az utazáshoz úgy kapcsolódik a napkérdése, hogy kinek mi van a bakancslistája legtetején. Mi az a hely, ahová akár most rögtön elutazna, vagy azt mondja, hogy az életében még oda legalább egyszer el kell jutnia. 0620 55 55 155 jöhetnek ide a bakancslisták, és hogyha meg is indokolják, hogy miért pont oda szeretnének menni, annak kifejezetten örülni fogok. Csináljunk akár egymásnak ilyen különböző kis utazási tippeket, terveket. Jöhetnek tehát, mellé pedig George Michael és az Amazing, itt a Best FM-en.

0: Best FM van legjobb zenék. Pist írt egy üzenetet, hogy baleset történt a Margit körúton Budapesten, méghozzá a Mechvárt liget után, a Bemi József utcai kereszteződés előtt. Nagyon szépen köszönöm a pontos információt. 0620 55 55 155 ez a számunk, hogyha bárkinek információja van, bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Az M0-as autóút északi szektorában Csömörnél az M3-as autópálya felé a 64-es és a 63-as kilométerek között szalagkorlátot javítanak. A külső sáv van zárva, a munka mögött már több kilométeres a torlódás. Több autó ütközött az M5-ösön Ócsánál a főváros felé. A 26-os kilométernél mind a két sávban megindult a forgalom, de közel 10 kilométeres a torlódás, ami kialakult a baleset mögött, úgyhogy azért kelleni fog még a türelem. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha tényleg van más információjuk, kerülő útról tudomásuk, megköszönöm, ha jelentkeznek vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Berkes Olivér dala zárta az órát, de mindjárt nyitom a következőt, előtte gyorsan egy útinfó. A Pongrácz út és a Kerepesi út kereszteződésében baleset történt. Ricsitől kaptam az információt, nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy ha valaki Budapesten arra felé jár és megerősíti az infót, megköszönöm, de ha más infójuk van, 0620 55 55 155, ide írják meg. Én pedig gyorsan a következő órai terítéket hozom, mielőtt jönnek a legfrissebb hírek kettőkor. Szóval itt lesz majd Deniz és Orsovai Reni dala, nem érdekel?

0: és utazunk majd Olaszországba. Jön Joe Bacsó és a Funky Groove a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műtét sikeres volt, a pilóta teljesen fel fog épülni. A baleset okait továbbra is vizsgálják. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Konstantinovics Miklós, az OMS megbízott főigazgatója jelezte, a 15 perces kiérkezési idő eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. A stat.mentők.hu már elérhető, az oldalon havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában 26,4 perc volt az országos kiérkezési idő. Már nincs krízishelyzet a hazai villamos energiaellátásban, visszavonta a besorolást a MAVIR, mivel normalizálódott a magyarországi villamosenergiarendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok biztosítják a villamosenergiarendszer egyensúlyát és a normál ellátást, közölték. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus, újabb fertőzéseket regisztráltak, de a térségben Észak-Macedóniában alakult ki a legsúlyosabb járványhelyzet. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 beteget azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. A fertőzést a szúnyogok közvetítik, emberről emberre nem terjed, és az esetek 80%-ában nem okoz tüneteket. Az idősek és a legyengült immunrendszerű betegek veszélyeztetettek. Egyre több területen alkalmazzák a humanoid robotokat Kínában. Egyes ipari és mezőgazdasági munkafolyamatokban is tesztelik őket. Például egy vegyipari vállalat a berendezések ellenőrzését, vagy a mérgező gáz szivárgás felderítését bízza rájuk, de paradicsomszedésben is közreműködnek a robotok. Azt is megállapítják, érette a termés. Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, arrafelé előfordulhat zápor, délen akár zivatar is, másutt nem nagy az esély a csapadékra. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap kissé felhős, napos idő várható 27-32 fokos maximumokkal, csak elvétve fordulhat elő eső. Csütörtökön nagyrészt napos időre számíthatunk, a hét második felében ismét melegebb lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után is felejthetetlen slágerek itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Desiree Live, hát imádom ezt a dalt. Már nagyon-nagyon régen hallottuk, úgyhogy talán pont itt az ideje. Érkezik ő is hamarosan, de csak Deniz és Orsovai Reni nem érdekel dala után. Rihanna és az SOS pedig már nyitja is az órát, én pedig szép kedd délutánt kívánok mindenkinek. Tartsanak velem!
1: Best FM!

0: tudom, hogy akarod.
1: Best FM a legjobb zenék. Kinek mi van a bakancs listája tetején, és miért? Ma délután ez a kérdésem. Andi azt írja, nálam Izland van a bakancs lista tetején, imádom a vadregényes tájakat, és egyszer szeretném élőben látni a sarkifényt. Szerintem ez valami egészen földön túli élmény lehet, az biztos. Péter is írt, Japánba szeretnék eljutni, gyerekkorom óta érdekel a japán kultúra, lenyűgöz, de igazából nagyvárosokat is meglátogatnék, sőt egy kis vidéki faluban is szívesen eltöltenék pár napot, micsoda tervek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöttek a bakancslistás álmok, tervek, de azt is kérdezte Peti, hogy nekem mi szerepel a bakancslistám tetején, és miért. Nekem Mexikó, és a vidéki Mexikó is, és nyilván a nagyvárosok is. Nagyon sok nyarat töltöttem a nagymamámnál, aki nagyon szerette a mexikói szappanoperákat, és együtt néztük ezeket, már felnőtt koromban is. És hát bevallom őszintén, ciki vagy nem ciki, bár erről már máskor is meséltem, hogy én a mai napig rajongok a mexikói szappanoperákért, és nagyon szeretném akár ezeknek így a forgatási helyszíneit is, a haciendákat bejárni. Engem lenyűgöz ez a világ, és nagyon-nagyon szívesen elmennék. Szóval nekem ezek a terveim, jöhetnek az önöké is. Na meg mellé egy kis olasz hangulat, ha már utazunk. Joe Bacio, Funky Groove a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A 46-os főúton Gyoma Endrő térségében kigyulladt egy kis busz. A 48-as kilométernél tart az oltás és a műszaki mentés, úgyhogy félpályán halad a forgalom. A 83-as főúton Gyarmat térségében a Győr felé vezető oldalon egy autó kapott defektet, és a külső szalagkorlátnak ütközött. A 42-es kilométernél zárva a külső sáv. 06 20 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Önök is látnak valamit az utakon, írjanak vagy hívjanak. Köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Kettős keresztet avattak Egerben. A Csillagvirág Népművészeti Egyesület lett az év műhelye. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 25-e van, kedd. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni. Mondta el rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetője.
2: Magánfőzőként tárlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 litert jelent.
1: Új kettős keresztet avattak Egerben a Baktai út és a Kisasszony út kereszteződésében. Az alkotás a Felső Károly város fertálymestereinek kezdeményezésére, a helyi közösség összefogásával készült el. A Kis István fafaragó által készített kettős keresztel a magyar keresztény hagyományok és a nemzeti örökség előtt tisztelegnek. A fertálymesterek másfél éven keresztül dolgoztak a megvalósításon, megtervezték és megszervezték a felállítást, valamint előteremtették az ehhez szükséges forrásokat. A jövőben az alkotás környezetének gondozását is vállalják. A kettős keresztet az ünnepélyes átadáson Ayler Gellért plébániai kormányzó áldotta meg, írja az egerhírek.hu. A Hevesi Csillagvirág Népművészeti Egyesület kapta a 2026-os év műhelye díjat a közepes létszámú tagszervezetek kategóriájában. A Népművészeti Egyesületek Szövetségének elismerését Budapesten a 40. mesterségek ünnepén adták át. A 2004-ben alakult közösség elsősorban a tárgyalkotó népművészet, azon belül a palóc hagyományok felkutatásával, megőrzésével és továbbadásával foglalkozik. Tagjai egyebek mellett szövéssel, palóc hímzéssel, fafaragással, fazekassággal, valamint népi bútorok és babák készítésével őrzik a régi mesterségeket. Olvasható a hevesihírportál.hu oldalon. Átmenetileg hűvösebb és csapadékosabb idő érkezik térségünkbe. A felhők mellett rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Több helyen kialakulhat zápor vagy zivatar. Napközben nagyjából 24 fokig melegedhet a levegő. Ezután fokozatosan szárazabbra és naposabbra fordul majd az idő. A nappali felmelegedés is napról napra erősödik. A hét második felére visszatér a 30 fok fölötti nyári meleg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes kedd délutánt mindenkinek. Pontosan 3 óra van, én pedig Rolicsek Judit vagyok. Elég borult időnk van. 29-30 fokot mutatnak a hőmérők jelen pillanatban itt Egerben. Több helyen is kint van zivatarra, záporra, riasztás. Szerintem nálunk ebből nem lesz semmi. Csak a jó dalok jönnek. Itt van DJ Bobo.
0: 100,7 Best

15 óra 22 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 29.30, ennyit mutatnak most a hőmérők, hogyha voltak kint, miért ne lettek volna kint, akár mondjuk az erkélyen is áldogáltak, biztos észrevették, hogy úgy megélénkül a szél, köszönhető ez annak a frontnak, ami megérkezett a Kárpát-medencébe. Azt mondják az orvos meteorológusok, hogy tiszta káosz ez a mai nap, legalábbis így front helyzetileg, mert hogy egy kettős front az, ami uralkodik most itt a térségben. Hát valójában gyenge kettős frontról lenne szó, azonban itt nálunk a talaj közelében inkább a hidegfront jellegű hatás érvényesül, miközben a magasabb légrétegekben inkább melegfronti jellegű hatások a dominánsak. Emiatt egy olyan kaotikus fronthelyzethez kell alkalmazkodnia a frontérzékenyeknek, időjárás érzékenyeknek, ami az átlagosnál lényegesen erősebben meteogyógyászati terheli és ró a szervezetünkre. Van is különbség az országban, Sopron, megvan mindenkinek, ott fent a csücsökben, az ország észak-nyugati részén, ott 23,3 fok van most, a szerint a térkép szerint, ami szerint mondom, hogy itt Tegerben is hány fok van, és hogyha átugrunk átellenben Gyulára, ami pedig az ország dél-keleti részében van, ott pedig 33,4 fokot mutatnak a hőmérők. Egy 10 fokos különbség van így országon belül. Több helyen esik az eső, csapadék. Tudom, az óra elején is mondtam, hogy nem lesz csapadék. Hát, egy kicsit elgondolkoztam én ezen. Már csak azért is, mert hogy említettem ezt a szelet, és úgy, amikor úgy gyorsabban mozog itt minden, akkor úgy a felhők is gyorsabban, meg gyorsabban ideérnek azok a csúnya esőt hozó felhők is, amelyek nyugat felől érkezhetnek. Remélem figyelik a feltételes módot, mert nem biztos. De nagyon kicsike százalék van rá, hogy a mai napon, holnap, vagy éjszaka, hajnalban és holnap délelőtt is csapadék kialakuljon itt Egerben, a térségben, Hevesvár megyében. Nincs semmiféle riasztásunk, nem is lesz a héten, pénteken lesz egy kiugró nap, amikor több helyen 35 fok körüli hőmérsékletek lesznek, de jön egy hidegfront, és szombaton már nem érzünk belőle semmit. Erről majd egy picit később jön a Back to Black, most pedig itt van a Sun Lovers és a Runaway a 100,7-en.

0: 5 perccel vagyunk 3/4 előtt, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Isten éltesse az ünnepelteket nagyon-nagyon sokáig. Augusztus 25-e van kedd. Ma ünnepelnek a Patriciák és a Lajosok névnapot. Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig. Itt Egerben, a környéken, bárhol, ahol hallgatnak bennünket. Ma ünnepelnek még, vagy legalábbis ünnepelhetnek Délibáb, Elemér, Elmira, József, Marinetta, Tamás, Tomázia és Tomazina nevű kedves hallgatóink is. A feltételes módot azért mondtam, mert lehet, hogy éppen nem hallanak bennünket, lehet, hogy nem tudják, hogy ma névnapjuk van, de lehet, hogy nincsenek is ilyen nevek Magyarországon. Na, többféle verziót is sikerült itt felsorolnom a feltételes módhoz. Vissza a fő-fő névnaposokhoz, kezdjünk a hölgyekkel, a Patriciákkal. Latin eredetű név, a Patricius férfi névnői párja, jelentése római előkelő nemes nemesség, öncélúak és makacsok a Patriciák, azonban a kreativitásuk az szuper, sokrétű, környezetükre igen nagy hatással vannak, nagyon jól tudják befolyásolni az embereket. Egy vezető pozíció a Patriciáknak teljesen jól állna. A numerológia szerint, ezt mondja tehát az elemzés, és itt vannak a Lajosok, germán, francia eredetű, a Ludwig név a frankok útján átkerült az Ó-Franciába, a jelentése híres, harc. Úgy tartják, hogy a Lajosok hajlamosak a szélsőségekre, főleg érzelmek terén, épp úgy könnyen fel tudnak dobódni vagy derülni, és ugyanolyan hamar képesek le is derülni, vagyis inkább úgy mondom, hogy önsajnálatba átmenni, szomorú önsajnálatba. Ez azonban nem megbízhatatlanságukból, vagy mondjuk a jellemtelenségükből fakad, hanem azért alakult így, mivel nagyon érzékenyek, érzelmileg nagyon széles skálán mozognak a Lajosok. Mondja ezt a számmisztika a nevük elemzése után. A kutyusok közül a Tigi, a Tigris nevűek, a cicák közül az Egér és a Tigris nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukik, nyuszik, deguk közül pedig a Fletó nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jön a nagykönyv, vajon mi jellemző azokra a szüzekre, akik augusztus 25-én látták meg a napvilágot. Tényleg röviden azért nézzünk egy kis elemzést. Az erényei közé tartozik, hogy nagyon barátságosak, érzékiek, hódítóak, a hibáik, hogy túlságosan ravaszak, szorongóak és néha bizonytalannak tűnhetnek. Az egészségi állapotuknál felső légúti megbetegedések, különféle verziói, amelyek kialakulhatnak, vesekő, ezt is írja a nagykönyv. Hivatás munka résznél pedig az áll, hogy kiválóak lehetnek ügynöknek, ez most bármivel kapcsolatos lehet, biztosítással, pénzzel, teljesen mindegy, ez egy jó kis szakma lehet, és koreográfusnak is nagyon jó gondolataik, ötleteik vannak a születésnaposoknak, nagyon ilyenek név szerint is. Tóth Renáta Vivient, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, sok-sok puszi neki, remélem, hogy hall bennünket, Isten éltessen. Ma van, és csak hívjuk így, Colby Kingnek is a születésnapja. Renikém, minden szépet és jót kívánok neked. Novák Kláráról se felejtkezzünk el, augusztus 25-én látta meg a napvilágot. Klári, minden szépet és jót kívánok neked, nagyon jó egészséget. Ma van Király Olivérnek is a születésnapja, minden szépet és jót. Ma ünnepel Juhász Eszter is születésnapot, neki is sok-sok puszi, Nagy Ádámot is Isten éltesse sokáig, neki is ma van a születésnapja, akár csak Keller Péternek, minden szépet és jót neki. Szó Eszterről se felejtkezzünk el, Eszterkém, de régen láttalak már, Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig, és ma van Fácán Csabának is a születésnapja, Isten éltesse őt is, hogyha kihagytam bárkit, 0620-355-6555-ös. Jön Stakabó itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Gasztronómia, családi programok és koncertek. Augusztus 29-én szombaton ismét jön a Felnémeti Gasztronómiai Fesztivál. A helyszín a volt Bervai finomszerelvénygyár modellező pályája az Apátfalvi utca végén. A 9:30-es kapunyítást követően gasztronómiai verseny, helyi közösségek bemutatói és egész napos családi programok várják a látogatókat. Lesz kutyás bemutató, arcfestés, lovagoltatás, ugrálóvár és rendőrségi kressz ügyességi verseny is. Délután 2-kor eredményhirdetés, majd átadják a Felnémet kiváló polgára címeket. 5 órától pedig a zenéje a főszerep. Érkezik a Forev Club, 6 órától Csonka András, este 7-től pedig az Inga járat ad koncertet P-Mobil, P-Box és Dinamit feldolgozásokkal. Felnémeti Gasztronómiai Fesztivál augusztus 29-én. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ellenőrzéseken megbukott játszóterek. Országos vadászgyereknapot rendeznek 60-ban. Gyöngyösi kisdiák sikere a ceglétfürdői sakversenyen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszóterek, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. A baleset veszélyes játékok használatában

0: egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
1: Egész napos családi programokkal várják az érdeklődőket szombaton a 60-i Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumban. Az Országos Vadász Gyereknapon a természet és az állatvilág játékos bemutatása kerül a középpontba. A gyerekeket egyebek mellett állatsimogatóval, madársulival, solymász és íjász bemutatóval, népi játszótérrel, pónilovaglással, valamint vadászkutyás foglalkozással várják. Délelőtt bűvészműsort és Vadkaland című előadást láthat a közönség, délután pedig Grillus Vilmos és Sindi Kis színpadra lép. A programhoz hagyományőrző bemutatók, látványfőzés és természetvédelmi foglalkozások is kapcsolódnak. A rendezvény ingyenes, olvasható a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum honlapján. Dobogós helyezést ért el a ceglétfürdői sapversenyen a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola egyik diákja. Az első osztályos Tóth Zsombor István a második helyen végzett az alsó tagozatosok korcsoportjában. A Gyöngyösi intézményben évek óta kiemelt szerepet kap a sakkoktatás. Az iskola a Sakkpalota program referencia intézménye, írja a Gyöngyös Ma. Változékonyabb időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett többször erősen megnövekedhet a felhőzet. Záporok és zivatarok is kialakulhatnak a térségben. A délutáni hőmérséklet 25-26 fok körül alakulhat. A csapadék után azonban gyorsan visszatér a melegebb idő. A következő napokban egyre több napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik és ismét elérheti a 30 fokot.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 4 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt és balesetmenteset mindenkinek. Rolicek Judit vagyok, jók a közlekedés időjárási feltételei, itt Tegerben, a környéken, viszont az ország nyugati felében sok helyen találkozhatunk nedves útburkolattal. Kezdünk, itt van a Heat Hunter, elsőként a Besten.
3: 100,7 Best FM.

0: 16 óra 37 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. A vonalban pedig itt van velünk Autómentős Ferike, aki hozza az elmúlt 24 óra híreit. Mi történik Egerben, mi újság van itt Hevesvár megyében? Nézzük a legfrissebbeket. Szia, Ferikém!
1: Szia, Dudi, sziasztok! Hűha! Balesetről nem tudok beszámolni, viszont mai nap kicsikét, mondjuk úgy, hogy a nem létező hajszálaimat tépdestem, ugyanis a 25-ös utunkat most az egész városon túrják fel, próbálják javítani, építeni, szépíteni, hogy jó legyen. A kivitelező kért egy kis segítséget. Képzeld el, van egy szakasz, amit fölmarnak. Utána ki van táblázva, a csatornát javítanak, ez az amaz. Sokan úgy gondolják, hogy az parkoló. És ott ők leparkolnak.
0: Igen, láttam
1: ott hagyják már ilyen. Igen, ott hagyják az autót, leparkolnak mindent. Utána, amikor befejezték mondjuk a csatorna, vagy a szegélykőrakás, minden, utána ők marnák a belső sávot. Ha belegondolsz, akkor visszaterelik úgymond a külső sávba az autókat. Na már most nem tudják visszaterelni nagyon sokszor az autókat, ugyanis parkolónak nézik. Nem tudják ki a tulajdonos, nem lehet elérni, nincs hozzá telefonszám, legalább a szélvédő mögött, hogyha rossz helyen parkolok, hívják fel, odébb állok, és ezért nem haladnak a marással, munkálatokkal, és ebbe kérték a kivitelező most a segítségemet, hogy van-e erre megoldás. Nagy nehezen sikerült elérni azt az autót, aki autó tulajdonost, aki útban volt, szépen megkértük, hogy parkoljon már odébb, mert ha mi tesszük odébb, az drága lesz, és most mindenki egy nagy levegőt, mert azt gondolnák, hogy nem lehet odébb rakni az autót, meg ilyesmi, van jogszabály rá, hogy milyen módon és hogyan lehet egy ilyen autót elmozdítani a munkaterületről, és ezt kimondja a jogszabály, hogy igenis el kell. Ha valakit érdekel, ki is van fotózva, nagyon szívesen átküldöm bárkinek, hogy mennyi időn belül kell elszállítani onnan a járművet, hogyha akadályozza a munkaterületet.
0: A négy sávosról beszélünk, azt mondta 25-ös, igen, az ami végig. Csak egy kérdést szeretnék feltenni, hogyha ott nincs munkaterület, akkor szerinted ő akkor is ott parkol?
1: Menjék ki a kisasszony útra, nézd meg.
0: Jó.
1: Az is négy sávos. Bocsánat. Egy kicsit magas labda volt, meg erős volt.
0: Igen, azért kérdezem ezt, hogy mi az, ami miatt úgy gondolja valaki, hogy van egy útfelmarás, és akkor én ott leparkolok. Mert megmondom neked őszintén, hogy volt már dolgom a Mátyás királyon. Nem említetted az utat, vagy az utcát, de én most kifejezetten ezt mondom neked. Be kellett mennem egy helyre, párosan mentünk az autóval, és igen, megálltam ott. Hát nem volt 5 perc, amíg elintéztem azt a bizonyos dolgot. Hát ott azért vannak olyan szolgáltatók, akikhez ugye megy az ember, és most nem tud lemenni, vagy nem tud úgy parkolni. Szerintem olyan 4,5 perc volt, viszont ott volt a Ricsi, és ugye ő addig ült az autóban, hogyha el kell állni, vagy bármi történik, akkor megvan. De akikről te beszélsz, gondolom, hogy ilyen fél napokra, vagy egy napokra.
1: Hát egész éjszak ott hagyta, reggel jött ki fel, hogy álmos fejjel, most mi a baj, nem érti. Hát ott nincsen semmi, kit zavarjót. Hát az utat zavarja, hogy terelnék oda a forgalmat, és nem tudják oda terelni, és nem tudják emiatt végezni a munkát. És ugye már megint kit hibáztatnak ilyenkor a kivitelezőt, hogy miért nem halad, miért nem halad. Hát ezért nem halad.
0: Az Egri úton most van kint egy tábla, hogy mettől meddig lehet parkolni. Aki nem akkor parkol, onnan is elvitethetik az autót, vagy ilyenkor megbüntetik? Vagy ennek mi a módja? Mert hogy ugyanúgy állnak a külsőben, nem folyamatosan, de azért egy ilyen 1-2 órás kis kiparkolások vannak.
1: Kint van egy megállni várakozni tilos tábla, és ez a hatály alatt, szóval most az, hogy kiszáll a kocsiból, kinyitja a kaput, hogy beálljon, senki nem fogja őt büntetni, de hogyha huzamosabban ott van, akkor igenis ez pénzbírsággal jár, feljelentéssel jár. Hát most nem akarok hülyeséget mondani, de ilyen 40-50 ezeres tételről beszélünk.
0: Ez még nem az elszállítós kategória, ugye?
1: Akkor még nem első körben nem. A jogszabály szerint megvan az, hogy a veszteglő autót fel kell először szólítani, észlelésre számítottan 2 órán belül, ha nem viszi el, akkor és mondjuk akadályoz munkaterületet, forgalmi akadályt képez, olyan helyen áll, ahol tilos, akkor jön az, hogy a jogszabály szerint, hogy hogyan lehet elszállítani. Ezt elég komolyan körbe kell fotózni, a legjobb videózni, és úgy lehet átvenni a kijelölt telep helyen. Csak jelzem, hogy nagyon drága.
0: Jó. Okay.
1: Nagyon drága egy ilyen művelet.
0: Jó, csak akartam, hogy beszéljünk róla. Ferikém, nagyon halka, szépen...
1: Halkan megsúgom, több mint 70.000 forint plusz áfa.
0: Nem mondod.
1: De ezt csak halkan mondom, de...
0: Nem mondod. Akkor az már ott ugrálunk a 6 számjegynél. körülbelül igen. Valahogy. Jó, oké. Okay. Na, ezt megbeszéltük. Holnap hívlak délután, vigyázz magadra.
1: Kellemes napot és balesetmentesed. Sziasztok!
0: 0620-355-5555, hogyha szeretnének hozzászólni. Jön az Imagine Dragons itt a Besten.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik augusztus 28-án este 6 órától a Máraiban, immáron 28. alkalommal zenés parádé Mazsoret show műsor, az Egri Mazsoret Egyesület és a Szihalmi Fúvósok közös show műsora ez. A műsor keretében az Egyesület 130 tanítványa bottal, szalaggal, pomponnal, kis és nagy zászlóval ad ízelítő tudásából, melyet a Szihalmi Fúvósok hangulatos élőzenei kísérete egészíti ki. Sötétedéskor pedig előkerülnek a világító botok, melyekkel látványos műsorszámot varázsolnak a lányok a színpadra. Augusztus 28-án este 6 órától zenés parádé Mazsoret show műsora Máraiban. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Eltűnhet a hazai gyümölcsegy része a piacokról. Több vonat menetrendje módosul. Áramszünetek lesznek Heves vármegyében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 25-e van. Kett. Eltűnhet a hazai gyümölcsegy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta el rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
4: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
3: Pályakarbantartás miatt augusztus végétől több 60 érintő vasútvonalon is változik a közlekedés, közölte a MÁV. Mint írták, augusztus 29-én a késő esti Budapest felé tartó 3191-es személyvonat csak Gödöllőtől közlekedik a keleti pályaudvarig. Ezért 60 és Gödöllő között kimarad. Augusztus 30-ától november 3-áig a Budapest 60 és a 60 Szolnok vonalon is módosított menetrend lesz érvényben. A Szerencs felé utazóknak további változásokra kell készülniük. Augusztus 30-a és szeptember 8-a között az Intercity vonatok helyett Miskolc és Szerencs, a személyvonatok helyett pedig Hernádnémeti, Bőcs és Szerencs között pótlóbuszok járnak. A MÁV azt kéri, hogy az utasok indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Tervezett áramszünetekre kell készülni a héten Heves vármegye több településén az elektromos hálózat karbantartása miatt. Holnap a Lőrinci út mentén, csütörtökön pedig a Babics és a Hegyalja utca egyes részein kell áramszünetre számítani. A héten Egerben, Markazon, Gyöngyösön, Andornaktáján és Parádsasváron is dolgoznak a hálózaton. Az MVM IMASZ arra figyelmeztet, hogy a vezetékeket végig feszültség alatt állónak kell tekinteni. Változékonyabb időre készülhetünk térség.

0: kellemes délutánt és balesetmenteset mindenkinek. Roli Cseh Judit vagyok. Hogyha információik vannak az utakról, Eger, a környék, 0620-355-6555, és akár fotó formájában is lehet küldeni. Kezdünk. Itt van elsőként a What is Love, jön Hathaway.
1: 101,7 Best FM.

0: 9.7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Augusztus utolsó hétvégén háromnapos búcsúi programsorozattal várják az egrieket Lajosvárosban. Augusztus 28-a és 30-a között a Szent Lajos Király templomban és a templomkertben szentmisé, kiállítás, filmvetítés és családi programok követik egymást. Pénteken délután megnyílik a fiatalok védőszentjéről Szent Kárló Akutiszról szóló kiállítás filmvetítéssel. Szombaton 9:30-tól benépesül a templomkert, főzőcske, közös ebéd, ügyességi versenyek, ugrálóvár és kézműves programok várják a családokat. Este 17:30-től Birincsik Marcival zenés-táncos búcsúi köszöntő kezdődik. Vasárnap, Szent Lajos király ünnepén 11 órakor tartják a búcsúi ünnepi szentmisét, körmenettel és a templomkerti agapéval. A lajosvárosi búcsúi napokra szeretettel várnak mindenkit.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: 100,7 Best FM a legjobb zené. Kezdődik a Night Shift. Ma 6 és 8 óra között funky dalokat hallunk, az első órában White Boytól, a másodikban pedig DJ Hangyától. Én pedig búcsúzom, az elmúlt 3 órában Rolly Csek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót, holnap délután találkozunk.
1: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
2: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
3: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Megjelent a tájékoztató az áfamentes gyógyszerekről, jön az állatkertek éjszakája. A következő napokban kevesebb felhő, több napsütés juthat majd nekünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már láthatjuk, milyen gyógyszerek lesznek áfamentesek szeptembertől. A pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatóban foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat. A NAV emlékeztet, a könnyítés a főszabály szerint csak a receptköteles gyógyszerekre érvényes. A vény nélkül is kapható készítményekre még akkor sem lehet alkalmazni, ha az orvos felírja azokat, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Emellett 0% lesz az áfa azoknál a termékeknél is, amelyeket a patikában készítenek el receptúra alapján emberi gyógyításra. A részletes tájékoztatót a NAV honlapján találják. Műanyag toltartókat, zsírprétákat, gyurmákat ellenőriztek a fogyasztóvédők. Megnézték például a termékek nehézfém, ólom vagy résztartalmát. A rákcsálható ceruza és tolvégdíszítőknél pedig külön figyelték, nincsenek-e bennük egészségre ártalmas anyagok. Minden vizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A hatóság azt tanácsolja, vásárláskor a minőséget is mérlegeljük, a nyugtát pedig mindig őrizzük meg. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A NEBIH a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a gazdákat. Részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a hivatal elnökétől.
2: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni, az egyik az a alomszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspest és vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, a házi sertésnek megakadályozza.
1: Éjjeli kalandokra várja látogatóit a fővárosi állatkert. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A budapesti park erre hosszú nyitvatartással, 20 féle helyszínnel, állatos élményprogramokkal, látványetetésekkel, színpadi produkciókkal, vursnizónával és planetáriummal is készül. Megfogyatkozhatnak holnapra a felhők, egyre több felé süt ki a nap. Néhol azonban maradnak felhősebb területek, itt-ott akár zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik. Délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Nappal 28-34 fokot mérhetünk kint. Pénteken is ilyesmi várhat ránk már 29-37 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Keddi rezidensünk DJ Hangya olyan lesz ma, mint a lány a népmesében. Hoz is mixet, meg nem is, jön is, meg nem is. Van is rajta ruha, meg nem is. Ezt mondjuk csak tippelem, mert hát elvileg nyaralni van a családdal, és hát gondolom, hogy a Balatonparton töltik az időt. De hogy természetesen azért mix nélkül nem hagy minket 7 és 8 között. Na de hát hol van az még? Pont egy órával később. Addig pedig 6-7-ig én White Boy, ha a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
3: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Kitás nélkül ez a Night Shift.
1: Mivel hogy elég jó időket mondanak így a hét második felére, úgyhogy gyaníthatólag én is majd igyekszem még az utolsó szép nyári napokat valahol vízpart környékén tölteni, de hát nyárzáró ajándék nélkül senkit nem akartam hagyni, úgyhogy 5 újabb mixet feltöltöttem a Mixcard profilomra, most már kereken 160 korábbi Night Shift-es mixből lehet mazsolázgatni, dance, funky, classic house, hip-hop, R&B, chillás, deep house, szóval minden, ami hétfőtől vasárnapig így szokott lenni. Jó, mixcloud.com per DJ Whiteboy, ez az én profilom, és ott van az a bizonyos 160 darab mix, mindegyik mellett természetesen a tracklista is megtalálható.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És akkor a következő órában virtuális Funky érkezik hangjának köszönhetően, aki azért mix nélkül nem hagyott minket erre a hétre, annak ellenére, hogy ő most hivatalosan nyaral és pihen. Hangya készüljél, mert jövő héten te indítod a szeptember. Szóval Funky még egy órán keresztül 7 és 8 óra között pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak a mentőszolgálat kiérkezési adatai. Eladó egy magánsziget Velencében. Egyre melegszik az idő, a felhők is jobban szétszélednek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosak a mentőszolgálat kiérkezési adatai. Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató jelezte, a cél a 15 perces kiérkezési idő, ehhez viszont több ponton be kell avatkozni. A stat.mentők.hu oldal már elérhető, itt havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában a segélyhívás indításától számítva országosan 26,4 perc alatt értek ki a mentők. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. Az ilyen becsapások ismét egyre gyakoribbak. A tettesek rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, idős emberekkel hitetik el, hogy családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
2: A rendőrség megvizsgálta ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és föl kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
1: Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. A szerbeknél eddig 11, a horvátoknál 3 beteget azonosítottak. A térségben azonban Észak-Macedóniában a legsúlyosabb a járványhelyzet, itt már halálos áldozatai is vannak a kórnak. A fertőzést szúnyogok közvetítik. Eladó egy magánsziget a velencei lagúnák közepén, amint egy 6000 négyzetméteres területen egy több mint 200 éves erőd is áll, amelyet az egykori tulajdonos átalakított. Ezen kívül egy helikopterpálya és 2 kikötőhely is található itt. A sziget árát egyébként nem hozták nyilvánosságra. Holnap tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé bújik elő a nap, északkeleten viszont maradhatnak tartósabban felhős tájak is, zápor, zivatar leginkább keleten, északkeleten, illetve az Alpok alján jöhet. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik. Délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Hajnalban 13-18, nappal 28-34 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szeptemberben egy nappal korábban utalhatják a nyugdíjakat. Nyári szabadidős helyszíneket vizsgált a fogyasztóvédelem. Holnapra több napsütés juthat. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megműtötték, és várhatóan teljesen felépül majd a Gripen balesetben megsérült pilóta. A vadászgép tegnap gyakorlat közben hibásodott meg. Vezetője a szolnoki bázisra irányította a repülőt, és a kényszerleszállás után katapultált. A gerince azonban megsérült, operációra volt szükség. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Budapesti Honvéd Kórház közlése alapján jelezte, a műtét sikeres volt, a pilóta teljesen fel fog épülni. A baleset okait vizsgálják. A szokottnál egy nappal korábban érkezhet a nyugdíj szeptemberben. A juttatást általában a hónap 12. napján utalják, ez viszont most szombatra esik, így már 11-én pénteken küldik a pénzt a számlákra az államkincstár közlése szerint. Több mint 1300 rászoruló diák tanévkezdését segít idén a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket programnak köszönhetően augusztus utolsó hetében 100 magyarországi településen, majd több határon túli helyszínen osztják szét az adományokat, iskolatáskákat, tanszereket. Tanszercsomagokat állított össze önkénteseivel az Ökumenikus Segélyszervezet is. Emellett idén a rászoruló gyerekek felzárkózását segítő 2000 fejlesztő óra finanszírozására is gyűjtenek. Gond volt minden ötödik nyári szabadidős helyszínnel a fogyasztóvédelem eddigi ellenőrzésein. A vizsgálatok a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatódnak, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalt utak, az úgynevezett Via Ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Mind nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
1: Megfogyatkozhatnak holnapra a felhők, egyre több felé süt ki a nap. Néhol azonban maradnak felhősebb területek, itt-ott akár zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik. Délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül. Nappal 28-34 fokot mérhetünk kint. Pénteken is ilyesmi várhat ránk, már 29-37 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A hétvége folyamán péntek szombat magasságában. Talán nyitottam ott még vasárnap is, azért lesz olyan idő, hogy esetleg még egyszer idén nyáron utoljára érdemes lesz előkapni a matracokat, a szapokat és felpumpálni. Pont ahogy Danzel is mondja az óra legelején, pump it up, ezzel indul a következő óra itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Szefem, a legjobb zenék, nem tudom, volt-e valaha ilyen a pop történelemben, hogy előbb volt lemezbemutató koncert, mint ahogy a lemez elkészült volna. A Jamiroquai most ezt csinálta, csak sejteni lehet, hogy a turnéhoz hasonló módon Hills of Steel lesz a következő album címe is. Jön a Can't Heat itt a Best Time.

Best FM a legjobb zenék, na akkor nem is másolhatom el az időjárás jelentést, ha már az óra elején szóba hoztam, szóval holnap 28 fok, csütörtökön 29, pénteken akár 34 is lehet, igaz, némi felhővel megbolondítva, de nyugodtan mondhatjuk, hogy méltóképpen fogjuk búcsúztatni a nyarat, vagy tudjuk búcsúztatni a nyarat, hogyha valaki még teheti, akkor irány a vízpart, jó? Frontra, csapadékra és erős szélre péntekig nem kell számítani.

Szeretem a legjobb zenék, ízlések és pofonok, szokták volt mondani. A VH1 a 41. helyre sorolta a 90-es évek 100 legjobb dala között, míg a Blender magazin minden idők 50 legrosszabb dala között a 21. helyre rakta a most érkező dal. Two Princes, a Spin Doctor érkezik itt a Best of a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Biztonságosnak találták a tanszereket a fogyasztóvédők, újabb házi sertéseknél jelent meg az afrikai sertéspest is, szakadozik majd a felhőzet, melegszik az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már láthatjuk, milyen gyógyszerek lesznek áfamentesek szeptembertől. A pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatóban foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat. A NAV emlékeztet, a könnyítés a főszabály szerint csak a receptköteles gyógyszerekre érvényes. A vény nélkül is kapható készítményekre még akkor sem lehet alkalmazni, ha az orvos felírja azokat, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Emellett 0% lesz az áfa azoknál a termékeknél is, amelyeket a Vatikában készítenek el receptúra alapján emberi gyógyításra. A részletes tájékoztatót a NAV honlapján találják. Műanyag toltartókat, zsírkrétákat, gyurmákat ellenőriztek a fogyasztóvédők. Megnézték például a termékek nehézfém, ólom vagy résztartalmát. A rákcsálható ceruza és tolvégdíszítőknél pedig külön figyelték, nincsenek-e bennük egészségre ártalmas anyagok. Minden vizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A hatóság azt tanácsolja, vásárláskor a minőséget is mérlegeljük, a nyugtát pedig mindig őrizzük meg. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A NEBIH a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a gazdákat. Részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a hivatal elnökétől.
2: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni, az egyik az a alomszalmának a bevitele a telepre, a másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertés és pestis vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, a házi sertésnek megakadályozza.
1: Éjjeli kalandokra várja látogatóit a fővárosi állatkert. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A budapesti park erre hosszú nyitvatartással, 20 féle helyszínnel, állatos élményprogramokkal, látványetetésekkel, színpadi produkciókkal, bursnyi zónával és planetáriummal is készül. Holnap tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé bújik elő a nap, északkeleten viszont maradhatnak tartósabban felhős tájak is, zápor, zivatar leginkább keleten-északkeleten, illetve az Alpok alján jöhet. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik, délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Hajnalban 13-18, nappal 28-34 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 0-24-ben hétfőtől vasárnapig a 90-es és a 2000-es évek legjobbjai szólnak itt a Best FM-en. Nem kivétel ez alól természetesen az előttünk álló 60 perc sem. Jön majd Vanessa Amorosi az Absolutely Everybody-val, itt lesz a Fats & Small, a Turnaround-dal, a Maroon 5 hozza a Makes Me Wonder-t, Timbaland pedig a Way I Am.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Veszteppem a legjobb zenék, a most érkező dal szomorú aktualitását pedig az adja, hogy a dal eredetét 1983-ban Kenny Rogers és Dolly Parton énekelte. Az a Dolly Parton, akiről pár perce jött a hír, hogy 80 éves korában elhunyt. Jön a Ghetto Superstar!

Best of a legjobb zenék az egyik brightoni formáció után jön egy másik brightoni formáció, aki hát igazából egyetlen ember, Norman Cook, vagyis Fatboy Slim. Jön a The Rockefellers.

Best FM a legjobb zenék, a most következő dal címe akár Workout is lehetne, nem csak simán Work. Mert hogy Kelly Rowland nem is olyan régen egy interjúban azt mondta, hogy a koronavírus járvány óta sokkal nagyobb hangsúlyt kapnál a sport és a testedzés, és mellesleg az alkoholtól is megszabadult. Persze nem volt sose alkoholista, de most már arról a kevés fehérborról is lemondott, amit néha-néha eliszogatott vacsora mellé. Jön Kelly!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak a mentőszolgálat kiérkezési adatai. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Melegszik az idő, a felhők is jobban szétszélednek majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosak a mentőszolgálat kiérkezési adatai. Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató jelezte, a cél a 15 perces kiérkezési idő, ehhez viszont több ponton be kell avatkozni. A stat.mentők.hu oldal már elérhető, itt havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában a segélyhívás indításától számítva országosan 26,4 perc alatt értek ki a mentők. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. Az ilyen becsapások ismét egyre gyakoribbak. A tettesek rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, idős emberekkel hitetik el, hogy családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
2: A rendőrség megvizsgált ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és föl kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
1: Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. A szerbeknél eddig 11, a horvátoknál 3 beteget azonosítottak. A térségben azonban Észak-Macedóniában a legsúlyosabb a járványhelyzet, itt már halálos áldozatai is vannak a kórnak. A fertőzést szúnyogok közvetítik. Eladó egy magánsziget a velencei lagúnák közepén, amint egy 6000 négyzetméteres területen egy több mint 200 éves erőd is áll, amelyet az egykori tulajdonos átalakított. Ezen kívül egy helikopterpálya és 2 kikötőhely is található itt. A sziget árát egyébként nem hozták nyilvánosságra. Megfogyatkozhatnak holnapra a felhők, egyre több felé süt ki a nap. Néhol azonban maradnak felhősebb területek, itt-ott akár zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik. Délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Nappal 28-34 fokot mérhetünk kint. Pénteken is ilyesmi várhat ránk már 29-37 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Kelly Rowland pár perccel ezelőtt volt már egy szólóban, ebben a 60 percben pedig majd anyazenekarával, a Destiny's Child-dal és a Survivor-ra érkezik. De 10 és 11 óra között Alice DJ is jön a Better Off Alone-nal, itt lesz a Bucketheads a bombal, jön a De La Soul és a Ring Ring Ring, na meg egy kis Dangerous Akon-tól a sor legelején.
3: Ez a Night Shift a Best

FM, a legjobb zenek. Elvileg ők 24 decemberében hivatalosan is befejezték, miután hosszú éveken keresztül ide-oda cserélgették a tagokat, azért nyomtak még egy 3 éves búcsúturnét, vagy legalábbis ez 24 év végén még így nézett ki. Tehát nyilván ebből semmi nem igaz, mert hogyha ez igaz lenne, akkor idén júniusban nem láttuk volna őket élőben Budapesten. Jön az Alice DJ és a Better Off Alone itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, dupla jubileumot ünnepelt Jay-Z, mert hogy Reasonable Doubt című nagy lemeze 30, a The Blueprint pedig 25 éves lett idén, úgyhogy ezért egy háromnapos koncert sorozatot nyomott a New York-i Yankee Stadionban július 10-én, 11-én és 12-én. És természetesen, hogy az ilyenkor lenni szokott, rengeteg világsztárt hívott meg maga mellé, többek között a most érkező Rihannát, és akinek ez volt az első szereplése a 23-as Halftime Show óta. Tiájjal és a Live Your Life-al érkezik itt a Best Alive.

Next FM a legjobb zenék. A Bob Sinclair művész név az hát kb. Olyan, mintha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátszók mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozi, amiben ő volt a sármos titkos ügynök Bob Sinclair. És egy feltörekvő francia DJ és producer úgy gondolta, hogy ez neki nagyon jó művész név lesz, úgyhogy egy picikét változtatott rajta, és a Bob Sinclairből illet Bob Sinclair. Hát most ő érkezik, Chris LeFrian, vagyis Bob Sinclair, és Love Generation.

0: Get back to you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Ha már pár perccel ezelőtt itt voltanunk Bob Sinclair, hát akkor érkezzék egy másik francia DJ, egy kortárs és egyébként egy nagyon jó barátja Bob Sinclairnek. Persze, hogy David Guettáról van szó. Just a Little More Love-val indul a mai utolsó 60 perc, amelyben Anastasia, a Black Machine, a Sweetbox és Shakira is tiszteletét teszi.
2: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, egy Matchbox, meg egy Speedbox, a kettő között meg egy Szabi Est. Jön a How Far We Come, aztán a Viszi a Vére, után pedig az Everything's Gonna Be Alright, jön majd itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, ugyan 2012 és 14 között tényleg elfelejtette befizetni az adóit Shakira a spanyol hatóságok felé, és ezért meg is büntették majdnem 8 millió euróra, viszont most született egy ítélet, amely szerint korábban meg egyáltalán nem kellett volna neki, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy ő kap vissza 55 milliót. Jön Shakira és a Loka.

Best FM, a legjobb zenék, a holnapi nap a pop és rádiós lágerek napja lesz. Már ami a mixet illeti a Nácsik telején, este 6 és 8 óra között, mert persze amúgy meg ugyanúgy majd a 90-es és a 2000-es évek legjobbjai érkeznek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.